Jóna kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió mindennap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áll.

tinek sivilizációs öröksége iránt. Innen 1942. 12-én született Urfában, és iskolás évét város gazdag kulturális közegében töltötte. Középiskolai tanulmányait Marosban fejezte be. 1972-ben szerzett diplomát a Zankari Egyetem bölcsészeti korának török nyelv és irodalom szakán. Az urfai hagyományos költészeti kultúrától Maros Peskő irodalmi közegén át Ankara szellemi életéig vezető útja kedvező alapot teremtett művészi fejlődéshez. A Marosvárosban töltött éve alatt Cahit Zarifoğlu-val, Erdem Beyazıt-tal, Rasim Özdenörennel és Alaaddin Özdenörennel kialakított barátságai a török irodalom történet szempontjából különleges jelentőséggel bírnak. Nuri Pakdil is meghatározó alakja volt ennek a körnek, amelyben az olvasás és az írás közös lelkesítésé, közös szenvedélyé vált. Necip Fazıl Kısaköreg és Szezai Karakoç gondolatai szintén fontos nyomot hagytak innen szellemi és irodalmi fejlődésében. Amikor ma a hét szép emberről beszélünk, az a baráti és szellemi közeg, amely összekötött őket innen életének megértéséhez, és az egyik legfontosabb kulcs. Miközben mindannyian kialakították saját egyéni stílusukat, egymás írói pályáját is végig kísérték. Úgy vélem, ennek az együttlétnek az egyik legfontosabb tanulsága a fiatalok számára az, hogy a gondolkodás és a művészet barátságban egymást támogatva is fejlődhet. Mehmet Akif innen megemlítés a közösség tagjaként egóta legolyan nemzedék közös erőfeszítésére is emlékezhet bennünket, amely sokat tett a török irodalomért. Innen 1969-ben Nuri Pakdil-lel, Rasim Özdenörennel és Erdem Beyazıt-tal együtt részt vett az Edebiyat című folyóirat megalapításában. 1976-ban pedig a Mevara alapítójé között találjuk. Ezek a költészetnek, novelláknak és gondolati írásoknak helyet adó folyóiratok lehetőséget teremtettek arra, hogy új szerzők is eljuthassanak az olvasó közönséghez. Amikor innen török irodalomhoz való hozzájárulását értékeljük, művé mellett ezt a szerkesztő és kiadói munkát is figyelembe kell vennünk. Egy irodalmi közeg fennmaradása ugyanis nem csak az íráson, hanem a művek megjelentetésén is múlik. Az 1977-ben megjelent Hicsret, valamint az 1991-ben az olvasókhoz eljutó Tenha Sözler költészetének meghatározó kötetei. Innen a divan költészet és a népköltészet hagyományából származó kulturális örökséget a modern költészet kifejezési lehetőségeivel ötvözte. Használta a szótag verselést és a hagyományos két soros versformát, miközben a tradicionális költészet hangját saját érzékenységén keresztül formálta újjá. A szerelem, a vágyakozás és az ember belső világa versében a hit és a szófi misztikus utalások révén mélyül el. Ez a választás is jól mutatja, milyen jelentőséget tulajdonított innen a török költészet és annak módja közötti kapcsolatnak. Véleménye szerint a régi irodalomból való merítés egyben annak a civilizációs világnak a megértését és a megköveteli, amelyben ez az
իրադոլոմ մեր։

sur la tête. Occulter cette idée de l'eau s'impose pour Vishkayuk, la tortue vallée, cuyo forme sua gondolat, et ben yelanigme benne. Aturugnev y sazaduk olot kialokud zeniyesége képes arra, hogy a modern ember érzését is kifejezze, innen irodalmi értékének egyik meghatározó vonása éppen az, hogy költészetében kitartóan kereste ennek a lehetőségét. Az irodalomról és civilizációról és a vallás és civilizáció című eszély kötetei fontos útmutatást nyújtanak mindazoknak, akik meg szeretnék ismerni gondolkodás módját. Az iszlám civilizációt középpontba állító szemléletében az irodalom szorosan kapcsolódik a társadalom hitéhez és történelmi tapasztalataihoz. A kulturális elidegenedéssel szembeni kritikája is ebből a felfogásból táplálkozik. Meggyőződése szerint az az értelmiségé, aki ismeri saját kulturális forrásait, megalapozottabban képes értelmezni saját korát. Amikor napjánkban, kultúránkban az eredetiség és az önazonosság kérdéséről beszélünk, érdemes visszatérnünk ahhoz a vitához, amelyet innen is kezdeményezett. Egy nemzet irodalmát többek között az teszi erőssé, hogy képes saját nyelvén gondolkodni, és van mondani valója a világ számára. A régi török költészet megismerése kiszélesítheti a fiatal író kifejezési lehetőségeit. Én a művei ebből a szempontból is tanulságos olvasmányt kínálnak. Az a hang, amelyet ő keresett, egyszerre közvetíti az olvasó számára a múlt nyomait és saját korának lelki-szellemi útkeresését. Kultúránk megbecsülése egy ilyen komoly munkát igénylő megismerési és alkotási folyamat révén nyer valódi értelmet. Az is figyelemre méltó része életútjának, hogy 1964 és 1969 között a türkocsaklari központjában igazgatói tisztséget töltött be, és írásai a Türk Jordó című folyóiratban is megjelentek. Ezek a feladatok jól mutatják konkrét kapcsolatát a nemzeti kulturális intézmények és szellemi körök világával. Innen örökségének egyik fontos értéke az a munka is, amelyet a török nyelv és a kulturális folyótonosság megőrzéséért végzett. Művének olvasása segít abban, hogy megismerjük ennek az örökségnek különböző irodalmi hangjait. A tanári hivatás szintén fontos helyet foglalt el életében. Az Ushaki Teológiai Iskolában, a Gázi Oktatási Intézetben és az Ankari Természettudományi Gimnáziumban is tanított. Emellett 1992-ben az Oktatási Szakszervezet, 1995-ben pedig a Közalkalmazotti Szakszervezet megalapításában játszott úttörő szerepez, majd mindkét szervezet országos elnöki tisztségét is betöltötte. Az oktatásban és a közszolgálatban dolgozók problémái iránti érdeklődését olyan döntésként is értelmezhetjük, amely jól mutatja életút és gondolkodása közötti szoros kapcsolatot. Írásaiban megjelenő felelősség tudatát társadalmi tevékenységében is érvényesítette. Az írásaiban megjelenő felelősség tudatát társadalmi tevékenységében is érvényesítette.

Oseser kilensas 95 Aushka Abazban megrendezetlen nemzetközi török nyelvű költészeti fesztiválon elnyert Maktum Kulu költészeti díj a török világ szempontjából is különös jelentőséggel bír. A díj azt mutatja, hogy művészete Türkén kívül a török nyelv különböző kulturális közegeiben is visszankra talált. Amikor közös nyelvünknek a költők által teremtett összekötő erejéről beszélünk, innen nevét ebből a szempontból is érdemes megemlíteniünk. Ó, 2000. január 6-án Ufában elhunyt Mehmet Akif'in emlékének legméltóbb ápolása az lehet, ha a művét újabb olvasókkal ismertetjük meg. Versének iskolai olvasása és eszéinek könyvtári megvitatása hozzájárulhat ahhoz, hogy életművének öröksége tovább éljen. A hét szép ember a kivételes alakja művével bizonyította, hogy a török irodalom a hagyományból merítve is képes fejlődni. A török nyelvért, a nemzeti kultúráért és az emberi méltóságért végzett munkájára tisztelettel és hálával emlékezünk. Kedves hallgatóink, önök Dr. Cemil Duarcipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő hetig minden jót!

A világ számos falva eltűnik a vízhiány vagy az árvizek miatt. Miközben ezek az éghajlati változások lakhatatlanná teszik az évszázadok óta létező településeket, klímamenekültek és kényszerű elvándorlás jelenik meg következményként. Hová megy az ember, amikor a föld, amelyen több generáción keresztül ugyanazt a kenyeret termelte, de azt mondja neki, itt már nem élhettek tovább. Mi történik, ha nem háború, gazdasági válság, vagy politikai konfliktus kényszerít bennünket a vándorlásra, hanem egy gleccser, amely napról napra egyre gyorsabban olvad. A Himalája, amelyet a világ egyik víztornyaként ismernek, jéghegyei és gleccserei olvadnak. Az egykor életet adó folyók pedig néhány perc alatt egész falvakat elnyelő halálos csapdákká válhatnak. Amikor a víz elönt egy országot, mit hagy maga mögött az a több millió ember, aki ott élt? A közelmúltban Nepálban bekövetkezett hatalmas gleccsertó áradások, GLOV, és hirtelen árvizek mélyen megrázták a világot azoknak az embereknek a történeteivel, akik egyetlen éjszak alatt veszítették el falvaikat és otthonaikat, amelyeket évek hosszú, kemény munkájával építettek fel. Nepál ugyanis azon országok közé tartozik, amelyek annak ellenére, hogy a globális szén-dioxid kibocsátáshoz szinte egyáltalán nem járulnak hozzá, az éghajlati válság legsúlyosabb víz és migrációs tragédiáival szembesülnek.

Ha a nepáli árvizek hátterét megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a Himalájában bekövetkező katasztrófákat kiváltó folyamat nem hirtelen alakult ki. Sokkal inkább a hegyvidéki ökoszisztémában hosszú idő alatt végbe ment éghajlati változások és fizikai átalakulások következménye. A magas hegységi övezetekben évezredek óta jelenlévő permafrost, amely összeköti egymással a kőzet és égtömegeket, a globális hőmérséklet emelkedése miatt olvad. A tudósok szerint ennek a fagyot kötőanyagként működő rétegnek az olvadása mechanikailag meggyengíti a hegyoldalakat és a gleccserek aljzatát, ami növelheti a kőomlások, földcsuszamlások és más hegyvidéki veszélyek kockázatát. Ezzel párhuzamosan a gleccserek visszahúzódásával kialakuló vagy növekvő gleccsertavakban is egyre több víz halmozódhat fel. Ha a tavat körülvevő természetes gátak megsérülnek, több millió köbméter víz rendkívül rövid idő alatt juthat el az alsó völgyekbe. A katasztrófákat közvetlenül megelőző hetekben és hónapokban rendellenességeket figyeltek meg a magas tengerszint feletti magasságban található gleccserek mozgási sebességében. A műhadas adatok például azt mutatták, hogy az olvadás intenzitásának növekedésével a gleccserek csúszási sebessége is fokozódott. Az olvadékvíz és a kiáramló iszap pedig a nagy mennyiségű hordalék és olvadékvíz felhalmozódása miatt barna színűvé vált. Éppen ezen a ponton merül fel bennünk a kérdés, mit kell tennünk azért, hogy megmeneküljünk egy hatalmas katasztrófától. Bár egy ilyen természeti esemény hirtelen következik be, hogyan használhatjuk fel az előtte megfigyelhető változásokat, annak érdekében, hogy a katasztrófa hatásait a lehető legkisebbre csökkentsük. A közösségi alapú, korai figyelmeztető rendszerek egyike azoknak a modelleknek, amelyek lehetővé teszik, hogy a veszélyeztetett településeken a korai figyelmeztetésben maga a helyi lakosság is részt vegyen. A felső vízgyűjtő területeken a vízszint változásait figyelő önkéntesek, vagy egyszerű vízszintérzékelők rövid, akár csak néhány perces figyelmeztetést küldhetnek az alsó völgyekben található településekre, szirénák, hangos bemondók, vagy éppen SMS-ekkel. Az elmúlt években egyre elterjedtebbé váltak az automatikus megfigyelőállomások, amelyek meteorológiai adatokat, valamint a folyók vízszintjének hirtelen változásait követik nyomon. A Himalája meredek és egy vidéki domborzata azonban megnehezíti, hogy ezek a rendszerek minden területet lefedjenek. Emiatt különösen a távol és szűk völgyekben nem mindig lehetséges folyamatos és valós idejű adatokat biztosítani. Éppen ezért a technológia és a helyi tudás ezen a ponton nem egymás alternatívái, hanem egymás kiegészítő eszközök. Ahol egy érzékelő nem képes adatot szolgáltatni, ott az emberi megfigyelés, ahol pedig összeomlik a kommunikációs hálózat, ott a hagyományos riasztási módszerek menthetnek életeket. Azonban még akkor is, ha minden lehetséges megelőző intézkedést megteszünk, mégis egy elkerülhetetlen katasztrófával találjuk szembe magunkat. Mit tehetünk saját életünk és testi épségünk védelmében? Mindenek előtt az olyan gleccseráradások esetében, ahol még másodperceknek is életbevágó jelentőségük lehet, a völgyek alján élő lakosoknak a veszély első jeleinek észlelésekor, illetve a korai figyelmeztető szirének megszólalásakor a lehető legközelebbi magas és biztonságos területekre kell menekülniük. A modern kommunikációs hálózatok hirtelen megszakadásának lehetőségére felkészülve a helyi lakosságnak alternatív riasztási módszereket, például kiabálást, sípot vagy a hegyoldalakon elhelyezett hangrendszereket kell alkalmaznia, hogy értesítse a környező, illetve a magasabban fekvő településeket. Ha egy katasztrófa után utak és vidak semmisülnek meg, az elszigetelt területek elérése érdekében helyi erőforrások és megfelelő anyagok felhasználásával ideiglenes átkelőket vagy függő hidakat kell kialakítani. A sérültekhez és a csapdába esett emberekhez a lehető leghamarabb el kell jutni. Amíg a professzionális mentőcsapatok el nem érik a térséget, az első keresési, mentési, valamint segélyezési munkálatokat a helyi közösségek összehangolt együttműködésével kell elvégezni. Hiszen nagy katasztrófa esetén nem mindig a több kilométerre lévő hivatásos mentőcsapatok hajtják végre az első beavatkozást. Néha az első percekben az életet éppen a mellettünk élő szomszédok mentik meg. Thank you.
Ha konkrét lépéseket akarunk tenni annak érdekében, hogy a hegyvidéki falvakban és az éghajlati válság által közvetlenül érintett, sérülékeny térségekben csökkentsük a katasztrófák pusztító hatásait, és megelőzzük a klímamenekülést, akkor mindenek előtt a veszélyeztetett gleccsertavak vízszintjét ellenőrzött vízzel vezető csatornák vagy szifonrendszerek segítségével kell csökkenteni. A tavak térfogatának biztonságos szinten tartása alapvetően mérsékelheti a hirtelen gátszakadás kockázatát. Azoknak a falvaknak, amelyeket közvetlenül folyómedrek közelében építettek, és amely folyamatos árvízveszélynek vannak kitéve, állami támogatással új, biztonságosabb, magasabban fekvő települési területeket kell kialakítani, úgynevezett árvízálló falu modelleket. A helyi lakosság kulturális kötődésének megőrzése mellett ösztönözni kell az önkéntes és biztonságos áttelepülést ezekre a területekre, hiszen az éghajlati migráció nem csupán egy otthon elhagyását jelenti. Sokszor egy szakma, egy életforma, generációkon keresztül továbbadott hagyományok és egy közösség közös emlékezetének hátrahagyását is jelenti. Minden egyes jégtömb, amely a Himalája csúcsairól leszakad, nem csupán egy távoli hegy olvadását jelenti. Egy évezredes kultúra a víz által megírt történelem eltűnését is jelenti. Ami ma Nepálban történik, annak hatalmas éghajlati migrációnak az előképe, amely holnap a világ számos pontján megjelenhet. A hegyek elcsendesednek, de az olvadó jég nagyon világos üzenetet küld nekünk. Ha nem cselekszünk időben, végül csak csendes völgyek maradnak utánunk. Mert az éghajlatváltozás nem csupán a hőmérséklet emelkedés jelenti. Néha egy folyó irányának megváltozását, néha egy otthon kiürítését, néha pedig azt jelenti, hogy egy ember soha többé nem térhet vissza arra a helyre, ahol született. A hegyek elcsendesednek, azonban az olvadó gleccserek nagyon világos üzenetet küldenek számunkra. Ha ma nem teszünk semmit, holnap nem csak csendes völgyek maradhatnak utánunk, hanem elhagyott életek is.